Vi ska lägga på listan som är non-stop, speciellt för TG's. Ray, where is my husband? Speciellt all min mandush pianiet, Leila och Forsy andek bżon ekxie party tajba u koll. Kemmin fakrek li il-Leila jirġa jirtorna il-party il-gbir ta' After Two del Campo ġewwa Divine Yard. Ħajkun party mimli ħafna minn dawk id-diski li żgur se tisfen magħhom, talent lokali u ovvjament atmosfera sabiħa u kollu. Jekk qed titħajjar tmur, tinsiex tixtri dawk it-tickets għal-Leila għax vera ħajkun party tal-ġenn.